0: Airplay Radio Chart.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa I vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
3: Hvala.
1: Hvala. E, mi smo 30 sekundi